0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófiát hallják. Ma esti műsorunkban először az Eurovízió idei nagy meglepetéséről számolunk be. A bolgár Dara fölényes győzelmet aratott, miközben a favoritok sorra elbuktak, az osztrák versenyző Kozmó pedig mindössze 6 ponttal zárta a döntőt. Emellett egy friss ifjúságkutatás eredményeiről is beszélünk. A felmérés szerint az ausztriai fiatalok körében továbbra is pozitív a többnyelvűség megítélése, ugyanakkor sokan alig tudnak valamit az őshonos népcsoportokról és nyelveikről. És persze, vasárnap este lévén ezúttal is jelentkezik Magyar Magazinunk, hamarosan eláruljuk, milyen riportokkal készülünk ma hallgatóinknak. Maradjanak velünk!

0: Több mint 15 ezer osztrák fiatalt kérdeztek meg a Lebenswelten 2025 ifjúságkutatás keretében, amely átfogó képet ad a 14 és 18 év közötti korosztály életéről, értékrendjéről és társadalmi tapasztalatairól. A kutatást az osztrák pedagógiai főiskolák közösen készítették az Oktatási Minisztérium támogatásával. Burgenlandban, Karintiában és Bécsben külön vizsgálták a többnyelvűség, a népcsoportok és a társadalmi sokszínűség témáját is. A részletekről Kelemen Dorottyát hallják.
1: A felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az őshonos népcsoportok és nyelveik sok fiatal életében alig jelennek meg. A megkérdezettek több mint egyharmada a felmérés által hallott először Ausztria 6 elismert őshonos népcsoportjáról, a válaszadók 5%-a maga is valamelyik népcsoporthoz tartozónak vallotta magát. A kutatók szerint különösen aggasztó eredmény, hogy az őshonos kisebbségi nyelvek használata leginkább a családokon belül szorult vissza. Ez azért is figyelemre méltó, mert 2026-ban immár 50 éve, hogy elfogadták Ausztriában a népcsoport törvényt. A felmérésből az is kiderül, hogy a fiatalok negyede nincs tisztában azzal, hogy a népcsoportok Ausztria természetes részét képezik. Ugyanakkor minden második megkérdezett úgy véli, az őshonos kisebbségi nyelveknek jóval láthatóbbnak kellene lenniük az országban. A többnyelvűség megítélése alapvetően pozitív, 10-ből 7 fiatal szerint más nyelvek gazdagítják a környezetüket, és a többség azt szeretné, ha leendő saját gyermekeik is többnyelvűen nőnének fel.
0: Teljesen felforgatta a papírformát az idei Eurovíziós Dalfesztivál döntője. A szombatesti szavazási thriller végén a bolgár Dara nyerte meg a versenyt a vad energikus dance-pop slágerrel, a Bangarangával. Az énekesnő fölényesen győzött, miközben a legnagyobb favoritok látványosan elvéreztek. A második helyet Izrael szerezte meg, a harmadik pedig meglepetésre Romániáé lett. A fogadóirodák és rajongók által esélyesnek tartott Finnország ugyanakkor csak a mezőny hátsó részében végzett. Az est egyik legnagyobb vesztese Ausztria lett. A hazai színekben induló Cosmo mindössze 6 pontot kapott, egyet a szakmai zsűritől, 5-öt a közönségtől. A Táncsány című produkció ugyan minden élő showban hatalmas hangulatot teremtett, ez azonban nem volt elég a jó eredményhez. Cosmo végül a 24. helyen zárt.
2: Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
0: Ma este 19 óra 4 perckor ismét jelentkezik a Magyar Magazin, itt a Rádió Burgenland hullámhosszán. A sok magyar sláger mellett ismét két riporttal is készültünk. Adásunk első felében beszámolunk a Felsőrön megrendezett többnyelvűség kincse burgenlandi magyar színes estről. Zsótér István és Istvanics Kersztin is megszólalnak a riportban.
3: A fiataloknak, de az egész közösségnek szerintem a többnyelvűség egy nagy kincs, amiből sokat is tanulhatunk a kultúrákból, most a népcsoportok kultúráiból, de több ország kultúráiból.
4: Zenélsz már régóta.
3: Azért a magyar népzene is ezen a részen ugye az osztrákkal összefügg, mert már régóta itt együtt élünk, és akkor láthatjuk, hogy például az itteni zene teljesen másmilyen, mint az erdélyi, és ez is szép, hogy akkor látjuk, hogy egy országnak is milyen régiójában vagyunk, hogy mennyire különbösek tudnak lenni a zenék, vagy a tradíciók, minden.
5: Nálam tulajdonképpen úgy működik az irodalom, hogy több nyelv szerepel a szívemben és az agyamban, és attól függően, hogy mi jut eszembe ugye elsőre, abban a nyelvben szoktam írni. És ez viszonylag sokszor magyarul szokott lenni, főleg, hogyha versekről van szó. És amúgy is a verseknél az előny, én azt mondanám, hogy az olvasó saját maga döntheti el, hogy számára most mi a mondani valója. A prózát is szoktam írni, novellákat, rövid történeteket.
0: A folytatásban pedig részt veszünk egy pódium beszélgetésen melyen arról lesz szó, hogy vajon milyen az élet Bécsben magyar gyökerekkel. Andreas Rudas.
6: Nagyon tetszett nekem is. Mi csak otthon csak magyarul beszéltünk, és egy bécsi iskolákba mentem, azért ott családban nagyon fontos volt, hogy tanultam is magyarul. Én a Rejtő Jenő olvastam, az nagyon nagy P-hovát, az nagyon fontos volt, és az a kulturális történet, ez a humor, ez nagyon fontos volt nálunk. És én mindig beszéltem magyarul, és nekem nagyon fontos volt is magyart beszélni, és olvasni, és írni.
4: A kétnyelvűségének akkor hasznát vettem, mindig is?
6: Amikor veszélytitká voltam a ORF-nál, akkor mi elkezdtünk, mint Osztrák TV, nem csak Magyarországon, pedig a orosz tévével, a kelet-német, az a német tévével összeműködni, és nagyon fontos volt, és ez volt a legnehezebb, nagyon fontos volt együtt programokat a osztrák és a magyar tévébe csinálni. Ami nem működött az, hogy a magyar vicceket fordítani, az nem ment. Utána, amikor Magnánál voltam, ott mi Győrbe, és voltak cégek, és ott nagyon fontos volt, hogy én ott működök is. Utána én átvettem a Vácnál a magyar, a HVG-t és a Pannonlapok, és utána pedig RTL-nál sok volt a RTL klubbal ez összeműködés, és mindig nagyon fontos volt, hogy én tudok magyarul.
0: Bővebben a Magyar Magazinban, ma este a német nyelvű hírek után.
2: Időjárás.
0: Napos, felhős idővel zárul a vasárnap, este felé azonban még elszórtan kialakulhat egy-egy kisebb zápor, az éjszaka nagy része már száraznak ígérkezik, a hőmérséklet hajnalra 8 és 2 fok közé csökken. A szél az éjszaka első felében fokozatosan mérséklődik, így nyugodtabb idő vár ránk. Hétfőn végre több napsütés érkezik, és egy kicsit melegebb is lesz az idő. A délelőtt szinte zavartalanul naposnak ígérkezik, alig lesz felhő az égen. Délután már gomoly felhők is megjelennek, délen helyenként zápor sem kizárt. A csúcshőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. Északon élénkebb lehet az északi szél, máshol inkább gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm figyelmüket, de maradjanak továbbra is velünk, hiszen mindjárt kezdődik a Magyar Magazin. Viszont hallásra!

0: magyar magazin.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ezen a szép vasárnap estén a mikrofonnál Palágyi Zsófiát hallják. Mai adásunkban az őrvidéki magyarság különleges kulturális kincsei nyomába indulunk. Régi magyar szavak, tájnyelvi fordulatok, népdalok és egyházi énekek idézik meg múltunkat és hagyományainkat. Ezt követően Bécsbe látogatunk, ahol személyes történeteken keresztül keressük a választ arra, milyen magyar származásúként élni Bécsben. A következő egy órában őrvidéki és bécsi magyar történetekkel, értékes találkozásokkal és népszerű magyar dallamokkal várjuk Önöket. Már is kezdünk, hangolódjunk együtt az Ergo létezem című dalával.

Régi magyar szavak, tájnyelvi kifejezések, helyben gyűjtött népdalok, egyházi énekek. Igen, még létezik ez a kincs az Őrvidéken. Helyi egyesületek, énekkarok, zenekarok, magánszemélyek őrzik és mutatják be olyan különleges eseményeken, mint legutóbb a Koncentrum rendezvényén. A többnyelvűség kincse, Burgenlandi Magyar Színes Est című programot a Burgenlandi Magyar Kultúraegyesület és a Felsőri Református Gyülekezet támogatásával valósították meg. A Színes Esten a Felsőri Református Gyülekezet dísztermében szerkesztőségünk, azaz Weber Katalin is jelen volt.

A Gyöngyöm-gyöngyöm kezdetű népdal a helyi közönség nagy kedvence, és így a fellépések alkalmával nem hiányozhat a csörge zenekar repertoárjából. Ezt a népdalt eredetileg Gál Károly népdalgyűjtő jegyezte le Alsóőrben. Ilyen és hasonló kincsek a helyi magyar közösség nyelvi és zenei öröksége állt a középpontban egy egész este.

A bemutatók sorát a házigazda felsőri református gyülekezet kórusa nyitotta meg, mely több évtizedes hagyományokra tekinthet vissza, meséli Zámbó Traude, a kórus vezetője.

0: A mikórusunk úgy, mint most, körülbelül 2015 óta. Előtte már voltunk a Guti tiszteletes úrral, de akkor befejeztük, és 2015-kor megint kezdtük. A legtöbbet én csinálom, keresem ki az énekeket. Másolok mindent, felkészítem, ha két nyelvűen kell, vagy skották kellenek hozzá, és betanítom, akkor a Dániel.
1: A repertoárt nézve, milyen kincsek vannak a ti tarsolyotokban? Ugye az S címe is a több nyelvűség kincsei.
0: Hát mi több nyelvűn énekelünk, angolul is, latinon is, ami pont belefér a programba, hogy milyen előadás van a templomban magyarul. Ha német istentisztelet van, akkor németül, ha magyarul kell, vagy kétnyelvű, akkor kétnyelvűen énekelünk.

0: A felsőri kórus csak úgy, mint az Őri-szigeti énekkar művészeti vezetője, Cséfalvai Dániel karnagy.
1: Mi próbáltunk olyan énekeket választani, ami a kórusnak az identitását tükrözi, és a gyülekezetnek, a református gyülekezetnek a hagyományait is tükrözi, mint például a híres Felbarátim című éneket.
2: Ön ugye a Szigeti kórust is vezeti, hasonló ott a munka, a repertoár?
1: Igen, ott egy kicsit fiatalabb a korosztály, aki a kórusban énekel, és inkább német nyelvűbb is, de a kórus énekel szívesen magyar énekeket is, így hát ott is egy

0: Egy ilyen vegyes választást csináltunk.
1: Mind a két kórus, templomi kórus szoktak rendszeresen fellépni?
0: Igen, igen. De énekelnek úgymond világi alkalmakon is, ahol szükséges, de gyakorlatilag a templomban van a kórusnak az otthona. Hát számomra az legfontosabb, hogy az embereknek ez nyújtson egy lelki támaszt, egyrészt azonokon az énekeken keresztül, amiket az itteni gyülekezetek évszázadokon keresztül ápoltak, és a zene az pedig egy olyan dolog, ami a hétköznapnak tényleg egy kiegészítője, egy segítséget nyújt egy rossz napon, vagy egy gondok közötti szituációban arra jutni, hogy az ember megint felüdüljön, és más gondolatokra jusson.

A csörge és a szélforgók népzenészei nélkül nincs ma már magyar kulturális rendezvény az Őrvidéken. Földes János tanítványai ezúttal is fergeteges hangulatot varázsoltak.

0: A zene, a többnyelvűség, a multikulturalitás a fiatal zenészek számára természetes, mondja Zsótér István, a Csörge hegedűse.
1: A fiataloknak, de az egész közösségnek szerintem a többnyelvűség egy nagy kincs, amiből sokat is tanulhatunk a kultúrákból, most a népcsoportok kultúráiból, de több ország kultúráiból. Az emberekkel jobban kapcsolódhatunk, akik talán más nyelveket beszélnek, de a fiatalságnak is manapság, hogyha szeretnének valahova utazni, vagy egy kultúráról tanulni, akkor is sokkal könnyebb, hogyha tudnak még egy pluszba egy nyelvet.
0: Zenélsz már régóta. Mennyire élvezetes ez is, hogy más dallamok, ugye egész más, mint mondjuk az osztrák, a német dallamok?
1: Hát nem mondanám, hogy teljesen más, azért a magyar népzene is ezen a részen ugye az osztrákkal összefügg, mert már régóta itt együtt élünk, és akkor láthatjuk, hogy például az itteni zene teljesen másmilyen, mint az erdélyi, és ez is szép, hogy akkor látjuk, hogy egy országnak is milyen régiójában vagyunk, hogy mennyire különbösek tudnak lenni a zenék, vagy a tradíciók, minden.
0: A többnyelvűség a felsőri pedagógus Istvanics Kerstin számára is természetes, olyannyira, hogy verseit hol magyarul, hol németül írja.
2: Helyet ad a mi atyánknak, a zsoltároknak, az énekszónak, az imádságnak. A templom teret ad a hitnek, a szeretetnek, a reménységnek. A templom helyet, teret és időt ad mindannyiunknak. Gottes Haus, die Kirche gibt Platz dem Vater unser, dem Psalmen, dem Gesang, dem Gebet. Die Kirche gibt Raum für Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Kirche gibt Platz, Raum und Zeit uns allen.
3: Nálam tulajdonképpen úgy működik az irodalom, hogy több nyelv szerepel a szívemben és az agyamban, és attól függően, hogy mi jut eszembe, ugye elsőre abban a nyelvben szoktam írni, és ez viszonylag sokszor magyarul szokott lenni, főleg, hogyha versekről van szó. És mivel versek is alapvetően sokszor inkább egzotikusnak, ezért úgy döntöttem, hogy mindig németre is lefordítom a verseket, mivel főleg itt a környékben azért mégis a legtöbb ember tud németül. Van, aki kétnyelvű, van, aki tud magyarul, de nekem fontos, hogy mindenki úgy nagyjából tudja, hogy miről szólnak a versek. És amúgy is a verseknél az előny, én azt mondanám, hogy az olvasó saját maga döntheti el, hogy számára most mi a mondani valója. A prózát is szoktam írni, novellákat, rövid történeteket. Itt általában az a stílusom, hogy németül írom a sztorit, és közben mindig vannak magyar beszólások, kifejezések, párbeszédek, és így összesen kétnyelvű a sztorit.

0: Kutyadal, Hundelied. A kutyák teli húdná, íjjel esik az jeget, meg a csillagokat, meg a húdot, aztán ugatnak, meg vincliznek. Irigyen nézik az embereket, mert azt hiszik, hogy az emberek másra beszélnek, nyilatkozatokat cserének kül a világegyetemnek a csodálairól. A kutyák azt hiszik, hogy ahol nyelv, ott együttértés is van. Így tévednek a kutyák.
1: Baumgartner Gerhard őriszigeti történész még őriz pár verset, melyet korábban Pulai Gyula álnéven írt.
2: Nem is tudjuk pontosan, hogy ezek a szavak honnan jönnek. Vannak nagyon régi eredeti magyar tájszólási szavak, mint például, amit szigeten használnak, a vánkos, ja? Ami a párna. Ja? És azt a szavat igazából már különben csak Székelyföldön használják. Ja? Úgyhogy ez biztos onnan került valahogyan ide. Rengeteg más szó van, amit csak szigeten ismernek, mint a ródás, ami a kerítés. Vagy van a híd, az a nagy híd, melyiken a kocsival lehet átmenni, és van a bőrű, ja? Ahogy csak gyalon lehet átmenni. Úgyhogy ezek ilyen furcsa szavak, ezeket azt hiszem alsőrben nem ismerik, ott megint más szavak vannak. Mit tudom én, a szigeten a zöld bab az urbiszli, ja? Alsőröt ki kell le. Úgyhogy ezek ilyen helyi tájszólások igazából, de rengeteg jövevényszavak is vannak, úgyhogy németből, amit úgy átvettük, és akkor persze inkább modern szavakat inkább már a németből vettük át, és a szigetiek azok főleg ilyen tükörfordításokat vettek át németből, ja? De hát a tévét, ami nálunk nem volt tévé, hanem Fernseh, ja? Mi fernzéztünk, és mi felhajtottuk és lehajtottuk a Fernsehet, ami a német Aufdrehen, Abdrehenből van. Ezt Magyarországon senki nem érti. Ez ilyen, igen, vagy ahogy keresztanyám szokta mondani, jaj, de fájnak a lábomék, ja? Tehát ez egy nagyon régi, majdnem 16.-17. századi nyelvjárási forma.
1: A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársai nagyban hozzájárultak az est sikeréhez, a szervezésben vették ki részüket. Az egyesület elnöke Frauer Ludwig örömmel látta, hogy mint már olyan sokszor ismét példát mutathattak.
3: Es zeigt die interkulturelle und interkonfessionelle Zusammenarbeit hier bei uns in der Region, die beispielgebend ist für uns, für die Wart, für den Zusammenhalt in unserer Volksgruppe oder in unseren Volksgruppen. Hier sind wir vertreten, da sind wir auch präsent und wirksam und wirklich da.
1: Az est bebizonyította, hogy a burgenlandi magyar közösség élő és gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, melynek ápolása és bemutatása fontos szerepet játszik a régió az őrvidék sokszínűségének megőrzésében.

0: Vajon milyen az élet magyarként Bécsben? Ki miért jött, mikor jött, hogyan illeszkedett be, és mit tudott megőrizni, továbbadni magyar identitásából? Személyes történeteiken keresztül meséltek mindenről egy pódiumbeszélgetés meghívott vendégei a közelmúltban Bécsben. Az idén 25 éves fennállását ünneplő Osztrák-Magyar Társaság Élet Bécsben magyar gyökerekkel, mottóval különleges rendezvényre várta az érdeklődőket. A résztvevők a beilleszkedésről, szakmai sikerekről, valamint gyökereikről meséltek Weber Katalinnak.
1: Es ist nur so, dass wir haben direkt bei einem Parlament gewohnt, am Kossuth-Vasos-Tér. Das heißt, wir sind mitten in die 56er-Kämpfe hineingeraten.
2: Also es war wirklich so eine Zeit des Wandels. Also direkt nach, sage jetzt mal, Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, hat man es noch extrem wirklich gespürt, dass sich da was bereits verändert hat, sich selbst verändert. Als kleines Kind, sage jetzt mal, man weiß, dass sich was verändert, man weiß nicht ganz genau was.
3: Also der Vergleich, als ich habe den Sozialismus sehr positiv erlebt.
4: A Bécs első kerületi Alfa Klub szalonjában zajló pódiumbeszélgetés résztvevői különböző generációkat, hivatásokat és életutakat képviselnek, mégis egy valami összeköti őket. Osztrák-magyarok vagy magyar-osztrákok? Sorsuk valamilyen módon Magyarországhoz és Ausztriához egyaránt kötődik.
2: Gibt so, okay, waren wir jetzt wirklich eingesperrt? Als Kind merkt man das nicht. Ja? Also was jetzt mal Kommunismus dementsprechend alles wirklich bedeutet. Aber dass ein Wandel war, das war auf jeden Fall, das hat man sehr gespürt.
1: Ich kann mich erinnern, wie dann die Kämpfe vorbei waren, bin mir die Treppen hinaufgegangen und ein und gleich das erste Zimmer, das was zum Kolschutalsteher war, ist ausgebrannt gewesen. Da war so kalte Asche. Mhm. Und dieser kalte Geruch von Asche. Also bis heute, wenn ich kalte Asche rieche, erinnere ich mich daran.
4: Andreas Rudas Magyarországon született, majd családjával 1957-ben Bécsbe menekült, és később nemzetközi vállalatok vezetőjeként szoros kapcsolatban maradt Magyarországgal. Én még nem találkoztam 56-os menekülttel, aki repülőn érkezett volna Bécsbe.
5: Also én pontosan tudom, mert ez olyan fantasztikus út volt. Édesapám orvos volt, és főorvos egy magyar pesti kórházban, és nem tudott 56-ba kimenni, mert sok sérült volt, beteg volt, és most ott maradt. És 57 májusban a portás fölhívta, hogy egy AVH-s tábornok jön hozzá. És ő fölhívta a feleségét, a anyámat, és azt mondta, vigyázzon, most lecsuknak engemet. És a tábornok jött, és azt mondta, ön megmentette anyámat, mit akar, mindent, amit akar, mi megcsinálom. És a édesapám kapásból mondta, hogy Bécsbe a családdal. A tábornok telefonált, és azt mondta, délután megy egy orosz postagép Bécsbe, repülőgép Bécsbe, ott van két hely, azért én a határőrnek azt mondom, hogy hagyjon át, és mind a négyen tudtok kimenni.
4: Ön hány éves volt akkor?
5: Én 3,5, majdnem 4 éves voltam, igen. És én Bécsbe, amikor megjöttünk Bécsbe, azt mondtam, ez fantasztikus, hát ez hogy megy, hogy lehet egy villamos piros, mert én a sárga, nekem egy villamos mindig sárga, hát ez nem megy, hogy egy villamos nem sárga.
4: Milyen volt így két kultúra között felnőni?
5: Ez nekem nagyon fontos volt, és ez nagyon tetszett nekem is. Mi csak otthon csak magyarul beszéltünk, és fontos volt, mi otthon a Ludas Matyit megkaptunk. Én a Rejtő Jenő olvastam, az nagyon nagy P-hovát, az nagyon fontos volt, és ez a kulturális történet, ez a humor, ez nagyon fontos volt nálunk.
4: De Bécsben azért mégis gondolom könnyű volt egy kis magyar kulturális életet is élni.
5: Igen, az abszolút, és én büszkes vagyok a magyarokra, az nem egy kérdés.
4: A kétnyelvűségének akkor hasznát vettem, mindig is.
5: Azó, én mindig, azó, amikor veszélytitká voltam a ORF-nál, nagyon fontos volt együtt programokat a osztrák és a magyar tévébe csinálni. Utána, amikor Magnánál voltam, ott Midgyőbe, és voltak cégek, és ott nagyon fontos volt, hogy én ott működök is. Utána én átvettem a Vácnál a magyar a HVG-t és a Pannonlapok, és utána pedig RTL-nál sok volt a RTL klubbal ez összeműködés, és mindig nagyon fontos volt, hogy én tudok magyarul.
4: Zanin Katalin nem menekültként érkezett Bécsbe, férjét követte az osztrák fővárosba. Katalin az Ich bin okay kulturális és oktatási egyesület alapítója, évtizedek óta a fogyatékossággal élő emberek társadalmi elfogadásáért és láthatóságáért dolgozik.
3: Én nem vagyok flüchtling, hanem házasságon keresztül a férjem szabadkai magyar volt, és itt tanult, és ő általa, én oda mehettem, ahol ő van, úgyhogy legálisan, így. És mindig azt mondom, hogy két hazám van. A szívemben gyerekkorom, a Magyarország, és a másik fele az Ausztria. Mind a kettő egyformán a hazám. A gyerekeim, unokáim itt születtek, itt van a sírom is, de ha hazamegyek, még mindig a barátok, az iskolatársak, a fiatalság bolondságai megváltozok. Azt hiszem, hogy 16 éves vagyok, és olyan jó, de általában meg vagyok elégedve a korommal.
4: Kedves Katalin, és itt Ausztriában mi volt az a magyar hagyomány, az a tradíció, mindegy, hogy az most egy recept, egy étel, vagy egy szokás karácsonykor, húsvétkor, ami magyar, és megtartottátok?
3: Megtartottam a hortobágyi palacsintát, mindig csinálom, a túros csúszát, a barátokkal énekelünk magyar és osztrák operettől kezdve mindent, egyforma a mulatságunk, megtartottam, unokáim értenek magyarul, a fiam meg a lányom meg beszél, úgyhogy áporom.
4: Dóra Varró a legfiatalabb a körben, a 90-es évek elején 10 évesen költözött családjával Olaszországba, később Ausztriába. Már fiatalon megtapasztalta, mit jelent új országban újra kezdeni, idegen nyelven boldogulni és több kultúrában otthon lenni. Ma már média vállalkozóként és producerként egész Európában dolgozik.
6: Az én szüleim, akik csak mást látták, azt mondták, hogy oké, most akkor mi most útra kelünk és megyünk, és egyébként egy más világot is meg akartak mutatni. Szerintem az, hogy nyelveket tanuljunk, és először ezért mentünk Olaszországba, 2 évet Olaszországba, és utána Boeinglandba hazátaláltunk.
4: Ez egy tinédzsernek mekkora változást jelent, most nem terhet mondtam.
6: Én abszolút nyitottam, éltem meg ezt a változást, szóval akartam, és azt gondoltam, hogy igen, menjünk, nézzük, egy kíváncsi gyerek voltam, és nem gyerekként ugye még nem gondol arra az ember, hogy itt németül is kéne tudni például. Szóval, meg mi lesz az iskolával? Meg hogy fog tudni beszélgetni az osztálytársaimmal? Szóval ilyen dolgokra írtam, amikor az volt, hogy most akkor menjünk, vagy nem menjünk, rá se gondoltam. Azt gondoltam, hogy mint egy kaland, menjünk.
4: Hol érzi magát otthon az ember ennyi idő után? Vagy ha most gyorsan valaki most idejön egy olasz, vagy egy francia, és megkérdezi, hogy te most ki is vagy?
6: Azt mondanám, hogy egy osztrák-magyar. Osztrák-magyar. Abszolút mind a kettő.
4: Ez szép, ennek csak előnye van.
6: Szerintem igen. És egyébként Burgland pont ezt reprezentálja.
4: Egy nagyon szép karriert futottál be. Erre hogy tekintesz vissza? Ez mennyire volt nehéz?
6: Én azt gondolom, hogy hogyha egy másik országból jön az ember, akkor főleg sokkal ambiciózusabb, hogy megtanulja a nyelvet, hogy tökéletesen megtanulni a nyelvet, mert ugye akkor nem otthonról jön a nyelv, hanem akkor le kell ülni, meg kell tanulni, elejétől a végig át kell venni, szóval én ezért megpróbálom úgy nézni, sőt pozitívabban.
4: A fiataloknak, a mai fiataloknak mit adnál így útravalónak, aki ilyesmire szeretne vállalkozni?
6: Kalandra fel. Azt mondanám, hogy kalandra fel.
4: A Kört Judit Kohlenberger, a Bécsi Gazdasági Egyetem migráció kutatója tette teljessé, aki tudományos szemszögből közelítette meg a menekülés, befogadás és identitás témáit. Judit Kohlenberger a magyar határ közelében nőtt fel, nem messze az andaui mosontarcsai hídtól, ez a földrajzi és történelmi közelség későbbi munkájára is hatással volt.
7: Ja, also ich bin wirklich unweit der Brücke von Andau aufgewachsen, habe dort meine Kindheit und Jugend verbracht. Das hat sich schon sehr stark in das kulturelle Gedächtnis dort in der Region eingeschrieben. Ich habe das natürlich nicht mehr aktiv miterlebt, aber ich kenne es von Erzählungen meiner Großeltern vor allem und viele burgenländische Haushalte dann auch Flüchtlinge aufgenommen haben, erst versorgt haben. Es gibt Erzählungen in Andau, dass man das Kino geöffnet hat und ein Schlafquartier daraus gebaut hat. Und das ist schon wesentlich jetzt auch mit Blick auf aktuelle Flucht- und Migrationsbewegungen. Da erinnert man sich gerne vielleicht auch ein bisschen nostalgisch zurück.
4: Az esemény szervezője, az Osztrák-Magyar Társaság idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A társaság főtitkára Felker Judit, hogy is lehetne másképp, szintén osztrák-magyar.
8: Az osztrák mentalitás nagyon hasonlít a magyar mentalitáshoz, szerintem, és miután fiatal voltam, még amikor Ausztriába kerültem, meg tudtam szokni a környezetet, az embereket, a nyelvet. Nekem van volt egy nagymamám, már régen meghalt, de ő bécsi származású volt, úgyhogy én a nyelvet azt már tulajdonképpen Magyarországon is, míg ott éltem, addig is tudtam és használtam. Ez is megkönnyebbítette a helyzetemet. Nem, én nagyon jól érzem itt magam, és nagyon szeretek Bécsbe lenni. Persze magyar vagyok, és Magyarország a hazám, de itt született a fiam, és abban a pillanatban, hogy a családod itt van, abban a pillanatban itthon érzed magad egy országban, akárhol vagy a világon.
4: Igen. Miért fontos ez az osztrák-magyar társaság? Mik a fő pontok, profilok, rendezvények?
8: Igen, igen. Nem, ez nagyon fontos, hogy a osztrák-magyar kapcsolatokat ápolni, és ez a kulturális és gazdasági téren ebből indult ki az ötlet, tehát ez volt az alapötlet, amiért a társaságot megalapította annak idején, 25 évvel ezelőtt az akkori magyar nagykövet asszony, Barsini Pataki Etelka, és a célja az volt, hogy a kapcsolatokat ápolni, az itteni Ausztriában, Bécsben élő magyarokkal a kapcsolatot fönntartani, az, hogy találkozókat rendezzünk, és ahol össze tudnak jönni a magyarok és osztrákok, épp úgy, mert osztrák tagjai is vannak a társaságnak.
4: Ugye Bécs az amúgy is egy multikulti nagyváros, de azt hiszem a magyaroknak mindig egy külön kis pozíciója volt.
8: Mindig egy külön pozíciója volt, és a magyarokat az osztrákok nagyon szeretik. Mert abban a pillanatban, hogy hallják, hogy magyar akcentusom van, akárhol vagyok, akármilyen körben, az osztrákok örülnek, és szívesen beszélnek Magyarországról, szívesen utaznak Magyarországra, és örülnek annak, hogy egy magyar valakivel találkoznak itt. Úgyhogy ez érdekes, érdekes.
4: Az Osztrák-Magyar Társaság rendszeresen szervez rendezvényeket Ausztriában és Magyarországon egyaránt, aktuális kérdéseket helyezve a középpontba, miközben új kapcsolatépítési lehetőségeket teremt, mint ez a bécsi pódium beszélgetés is.

Mindenhol ott vagy a fejemben. A kávét, a teát, ahogy szeretted. Ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még. Érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom. Az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a feltét.